Germany jam house. Yeah, yeah. Hogy én a szolgyára rabátom. Csak szűrjához, hogy nem csak nem cikom.